0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Eszéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Jó estét kívánok az Eszéki Rádió hallgatóinak május 8-án magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária köszönti Önöket, kellemes időtöltést kívánok. Mondom a mai tartalmat röviden. Božinović, Bosznia-Hercegovina stabilitása és biztonsága rendkívül fontos Horvátország számára. Az INA és a MOL csoport képviselői konstruktív tárgyalásokat folytattak a szíriai kőolajipari társasággal. Amerikai erők ismét megtámadtak több célpontot Iránban. Trump elnök szerint az akciók védekező jellegűek voltak. A francia kormány segélyintézkedéseket készít elő a légitársaságok számára. A Belje borpincészet új szőlőültetvényeket telepít Baranyában. És ma van a Vöröskereszt nemzetközi napja.
1: Híreink következnek.
0: Davor Božinović belügyminiszter ma Mostarban kijelentette, hogy Bosznia-Hercegovina stabilitása és biztonsága, valamint a három alkotó nép egyenlősége rendkívül fontos a horvát köztársaság számára, és bejelentette, hogy továbbra is támogatja az euróatlanti célok megvalósítását. Božinović elmondta, hogy már maga az a tény, hogy a rendezvényt a NATO támogatja. Jelzi, hogy Európa ezen része, beleértve Mostárt is, milyen fontos a kortárs biztonsági fenyegetésekről szóló vitákban. Az INA és a MOL csoport képviselői konstruktív tárgyalásokat folytattak a szíriai kőolajipari társasággal az INA szíriai tevékenységének újraindításáról. Közölte az INA és emlékeztetett arra, hogy az év elején a szíriai kőolajipari társasággal létrehozott egy közös műszaki csoportot, hogy felmérje az INA szíriai koncesszióin a működés újraindításának megvalósíthatóságát. A csoport jelenleg elemzi azokat az üzemeltetési, műszaki, kereskedelmi és szabályozási feltételeket, amelyek lehetővé tennék az INA visszatérését Szíriába. Az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálja a gyanúsan időzített olajpiaci tranzakciók sorozatát, amelyek röviddel Donald Trump elnök és magasrangú iráni tisztviselők iráni háborúval kapcsolatos fontos bejelentései előtt történtek, jelentette az amerikai média. A vizsgálat legalább 4 olyan esetet érint, amelyekben a kereskedők összesen több mint 2,6 milliárd dolláros profitot értek el azzal, hogy az olajárak esésére fogadtak, mielőtt az ténylegesen bekövetkezett volna. Miközben Irán válaszára várnak az amerikai békemegállapodás javaslatára, az amerikai erők ismét megtámadtak több célpontot Iránban. Teherán azt állítva, hogy megsértették a fegyverszünetet, válaszul amerikai rombolók elleni támadásokat indított. Trump elnök azt mondta, hogy az akcióik védekező jellegűek voltak, és a fegyverszünet továbbra is érvényben van. Philippe Tabarot, francia közlekedési miniszter kijelentette, hogy nem számít tömeges járattörlésekre idén-nyáron a repülőgép üzemanyag hiánya miatt, mivel a francia kormány segélyintézkedéseket készít elő a légitársaságok számára. Például a társadalombiztosítási járulékok elhalasztását, az adófizetési határidők meghosszabbítását és az üzemanyag feltöltés rugalmasságát. A baranyai borvidéken található Báni hegyen 17 hektárnyi új szőlőültetvény telepített a Belje borpincészet, jelentette a Podravka Agri, felidézve a 2 évvel ezelőtt telepített 23 hektárnyi területet. Az új szőlőültetvény kiválasztásakor a Merlot és a Cabernet Sauvignon szőlőfajtán volt a hangsúly, amelyek a világ 2 leghíresebb vörös fajtája közé tartoznak, és kiváló borokat adnak a baranyai löszös talajon. A Bánihegyen lévő Merlot és Cabernet Sauvignon szőlőültetvényei 20 éve teljes mértékben termőképesek, így a 12 hektárnyi új telepítés biztosítja a szőlőültetvények megújulását, ezáltal pedig a vörös borok választékának bővítési lehetőségét, közölte a vállalat.
2: 1828. május 8-án született Henri Dunant, svájci üzletember. 1859-ben tanúja volt a Solferino-i ütközetnek. Látva a sebesültek tragikus pusztulását, létrehozott egy nemzetközi segélyszervezetet. 1863-ban Genben megalapította a Nemzetközi Vörös Keresztet. Magyarország 1881-ben csatlakozott a Vöröskeresztes mozgalomhoz. A Nemzetközi Vörös Kereszt és a Nemzetközi Vörös Félhold mozgalom egy nemzetközi humanitárius szervezet, amely körülbelül 97 millió önkéntesből, tagból és szervezőből áll. Alapításának célja az emberi élet és egészség védelme, az emberi lény tiszteletének biztosítása és a szenvedésének megelőzése. Feladatai közé tartozik a békeidőben bekövetkező, nagy tömegeket érintő természeti csapások, földrengés, árvíz, tűzvész áldozatainak, szervezett egészségügyi és anyagi támogatása. 1859-ben zajlott le a Solferinói csata. Az akkori korszak legvéresebb harcának mondott csata során több mint 40 ezer sebesült vagy halott katonát hagytak a csatamezőn. Henry Dunant elborzadta látottakon. Üzleti útját megszakítva a helyi asszonyok segítségével próbált meg segíteni a sebesülteken. Javaslata szerint minden országban léte kellene hozni egy segélyszervezetet, amely olyan önkéntesekből áll, akik háború idején a sebesülteket ápolják, és nemzetközi egyezményt kellene kötni a harcmezőn maradt sebesültek, valamint ápolóik védelméről, oly módon, hogy részükre semleges státuszt biztosítsanak. Ennek nyomán 1863-ban megalakul a Vörös Kereszt. Februárban jött létre az Ötök Bizottsága, mely a mai Vörös Kereszt Nemzetközi Bizottságának az elődje. A svájci zászló invers színeivel megalkotott Vörös Kereszt lett a szervezet jelképe, amelyet 1863-ban egy nemzetközi konferencia fogadott el. A következő fontos esemény 1864, a genfi egyezmények létrejötte. Az alapító kezdeményezésére diplomáciai konferenciát rendeztek Genfben 1864. augusztus 8-a és 28-a között, melyen 16 ország vett részt. 1864. augusztus 22-én aláírták a harctéren megsebesült katonák körülményeinek javítására vonatkozó genfi egyezményt. 1880-ban megalakult a Vörös Kereszt Nemzetközi Bizottsága. A mostani negyedik genfi egyezmény a nemzetközi humanitárius jog alapjait képezi. A kirobbanó első világháború új feladat elé állította a Vörös Kereszt Nemzetközi Bizottságát, amely óriási kihívással szembesült. A bizottság felismerte, hogy a nemzeti Vörös Kereszt társaságok nem képesek egy ilyen volumenű munkát elvégezni. Így mozgosította más országok nemzeti szervezeteit is, és a Vörös Kereszt nővéreket vitt a fegyverben álló országok orvosainak, többek közt az Amerikai Egyesült Államokból és Japánból is. 1914. október 15-én, nem sokkal a háború kitörése után, a Vörös Kereszt Nemzetközi Bizottsága létrehozta a Nemzetközi Hadifogoly Ügynökséget, amely 1914 végén már körülbelül 1200 önkéntes segítségével működött. A háború végéig az ügynökségen mintegy 20 millió levél és üzenet, 1,9 millió csomag és mintegy 18 millió svájci frank haladt át. Utóbbi az érintett államokban összegyűlt adományok összege volt. Ugyanakkor az is az ügynökség érdeme, hogy a harcoló felek mintegy 200 ezer foglyot cseréltek ki egymás között a háború alatt, így hazasegítve a hadifoglyokat. Világszerte körülbelül 97 millió ember dolgozik a Nemzetközi Vörös Keresztnél, a Szövetségnél és a nemzeti szervezeteknél. Az állandó tagok létszáma 300 ezer fő. Az 1965-ös bécsi nemzetközi konferencián 7 alapelvet fogadtak el, melyet minden szervezet a magáinak ismert el, és melyet 1986-ban a mozgalom alapokmányában is rögzítettek.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.